és azon annál én vannak abrékom. Ma magamban én vannak abban, szívem van, szívem van, de van egy jó, és a sejben